babim jiva darda Pishti min tal vedi nejdesta darda Az miklarim rabim jiva darda Pishti min tal vedi nejdesta darda Bere chavet et chavim dabu Mahad darabit khud ke pishta parda Bere chavet et chavim dabu Na hat darabit